0: Hit music.
1: Hit music.
0: Hit music. Give it up. Panda Rádió.

con cieco, ovaj grad te noća sakrije, sada ne mogu da...

0: Music Sauce. Hon a rádió.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Megtartotta a Magyar Kanizsa községi képviselőtestület 15. rendes ülését, amelyen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont a községi költségvetés 2025. évi zárszámadása, valamint az erről készült független könyvvizsgálói jelentés elfogadása volt. Emellett tárgyaltak a 2026-os árvíz, belvíz és jégvédelmi operatív tervek jóváhagyásáról, valamint a mezőgazdasági területek programtervéről. Modernizálják a magyar kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Megkezdődött a régi, elavult termálvízvezeték rendszer teljes szanálása. A mintegy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatosan teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza. Mivel a Csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Megkezdődött a magyar kanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosságú a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejezésével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak, mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. A munka egy rendkívül komplex folyamat, hiszen a csövek cseréje hatalmas beruházást jelent. Erre már nagy szükség volt, ugyanis a régi csövek az utóbbi időben már láthatóan eresztettek, amit a helyszínre érkező munkások is rögtön észleltek. Mivel a kivitelezés a park tett óvatosságot igényelnek, a beavatkozás azonban elkerülhetetlen a rendszer biztonságos működéséhez. A gyógyfürdő messze a régión túl is ismert, így a szolgáltatások magas szintű biztosítása elengedhetetlen. Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés, a régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dinár.

0: Vörös beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Magyar Kanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinte mindig teltházzal működik. Mintegy 20 kis kábítószer ellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte csütörtökön a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyenlőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak az elkövetők azonosítása és felkutatása érdekében. Egyre több gazdasági szakértő figyelmeztet arra, hogy az iráni háború és a tartós energiaválság új inflációs hullámot indíthat el világszerte. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a nyári hónapokban az olajpiac akár vörös zónába is kerülhet, ami tovább növelheti az energiaárakat és az inflációs nyomást. A közgazdászok arra figyelmeztetnek, ha az energiaválság és közel-keleti konfliktus elhúzódik, az energiaárak további emelkedése újabb globális inflációs hullámot indíthat el, miközben a világgazdaság még az előző válság következményeit sem heverte ki teljesen.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója. A Magyar Kanizsai Bognár Autószervíz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon napos csapadékmentes időjárás várható, így szárazak lesznek az utak. Többfelé megélénkül az északnyugati szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon az elmúlt napokhoz képest kellemesebb időben lesz részünk. A reggeli hőmérséklet 10 fok körül, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. Csapadékot a mai napra nem jeleztek a meteorológusok. Szombaton és vasárnap valamivel melegebb idő várható, de a hőmérő higanyszála nem éri el a 30 fokot. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 240 cm magas. A mai napon front nem lesz térségünkben, még több felé lesz friss az éjszaka, emiatt hajnalban felerősödhetnek egyeseknél a kopásos eredetű, ízületi bántalmak. Majd a reggeli gyors felmelegedés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Napközben a meleg frontra, melegedésre érzékenyek tünetei lesznek dominánsak, fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Emellett sokak tapasztalhatnak fáradékonyságot, bágyadságot, csökkent koncentrációs képességet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás terv szerint. Trapézlemezek méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti, priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765. Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
3: Ez volt a reklám.

0: Térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: A péntek mindig hoz magával valamit.
6: Az érzést, hogy talán most végre jut idő magunkra is. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink!

0: Tisza hangjában. Megérkeztünk a hét utolsó munkanapjához, és ilyenkor valahogy mindenki egy kicsit másképp mosolyog. A pénteknek különleges hangulata van. Már ott van benne a hétvége ígérete, egy kis pihenés, egy lassabb reggel, vagy egy nyugodtabb este reménye. Sokszor egész héten rohanunk, próbálunk megfelelni, teljesíteni, mindent megoldani, és közben hajlamosak.
1: Vidám szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ha most fáradt vagy, az nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy egész héten próbáltál helytállni az életben. A péntek nem csak a hétvége, hanem egy lehetőség arra is, hogy egy kicsit újra kapcsolódjunk önmagunkhoz. Lehet, hogy ma egy jó kávé, egy kedves beszélgetés, vagy egy kedvenc dal adja meg azt a kis plusz, amire szükséged van.
0: Minden hétvégén ott van egy új kezdet lehetősége, és egy új hét, új élmények, új remények. Nem kell mindig rohanni, néha az is fontos, hogy egyszerűen csak megálljunk egy pillanatra, és levegyünk egy mély levegőt.
1: Valaki ezen a péntek reggelen álmosan indul el otthonról, aztán egyszer csak meghall egy zenét, megérez egy friss kávé illatot, és rájön, talán mégis szép nap lesz a mai. Nem kell tökéletes hét ahhoz, hogy értékes legyen, mert néha a legfontosabb dolog az, hogy nem adjuk fel. Ez a Tisza hangja a Panda Rádióban, ahol ma is együtt indul a reggel.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntjön, következik Tisza hangja műsorunkban. Ma olyan neveket ünnepelünk, amelyek mögött erő, hagyomány és különleges történetek bújnak meg. Május 29-e van, és ma nagy szeretettel köszöntjük a Magdolnákat és a Magdákat. Ezek a nevek évszázadok óta eredetű, a legismertebb kapcsolódása Mária Magdolna személye. A név jelentése Magdala város

0: Magdolnából származó nő.
1: A Magda tulajdonképpen a Magdolna rövidebb, kedvesebb formája, egyszerre modern és klasszikus hangzású név. A Magdolna név sokak szerint elegáns és időtálló, van benne valami régi, mégis nagyon szerethető hangulat. A Magdolna név sok regényben, versben és dalban is megjelent az évek során.
0: Sokan úgy érzik, a Magdolna névhez kedvesség és erő is társul egyszerre. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Magdolnának és Magdának, legyen a mai nap tele szeretettel, jókedvel, öleléssel és sok mosollyal.
1: Valahol már készül a sütemény és a kávé, máshol pedig valaki titokban egy csokrot rejt el az asztalon. A névnapok arra emlékeztetnek bennünket, hogy milyen jó érzés figyelni egymásra a rohanó hétköznapokban is. Ez a Tisza hangja, ahol ma is névnapos mosollyal indult a reggel.

0: Szász. Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Eperes grízes kocka a nyár egyik legfinomabb süteménye, most egy igazi könnyű nyárias édességet készítünk el a Panda konyhájában. Már a neve is olyan, mint egy napsütéses péntek délután, és ami a legjobb benne, hogy egyszerre puha, krémes és gyümölcsös.
3: És már is mondom a hozzávalókat, búzadara, tej, cukor, vaníliás cukor, vaj, tojás, liszt, sütőpor, friss eper. A friss eper adja a sütemény igazi nyári hangulatát, édes, illatos és gyönyörű színt ad az egész sütinek. A tejben megfőzött gríz lesz a sütemény egyik titka, krémes és lágy.

0: Egy állagot ad, a piskótás alap könnyű és puha, erre kerül majd a grízes réteg és az eper. És most jön a panda csavar, egy kis citromhéj, egy kehévé és fahéj a grízbe, ez különlegesebb aromát ad a sütinek.
1: Ahogy készül az epres grízes kocka, a vanília, az eper és a friss sütemény illata lassan betölti az egész konyhát. Ez tipikusan az a süti, amit a teraszon ülve limonádé mellé tud az ember elképzelni. Hűtőben itt lehet tartani, és kivéve másnap talán még finomabb is. Néha a legegyszerűbb sütemények a legjobbak, főleg ha friss gyümölcs is kerül bele.
0: Péntek délután az asztalon friss eperes sütemény hűl, a konyhában pedig édes vanília illat terjeng, és hirtelen minden sokkal nyáriasabbnak tűnik. A házi süteményekben nem csak az íz a különleges, hanem az az érzés is, amit egy közös sütés adhat. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol...
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Station, Panda Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
2: A hortenzia az egyik leglátványosabb dísznövény, amely szinte mesebeli hangulatot tud varázsolni egy kertbe vagy teraszra. Most egy igazán gyönyörű és elegáns növényről beszélgetünk, a hortenziáról. Kevés virág tud olyan romantikus hangulatot teremteni, mint ő. A hortenzia eredeti jelleg Ázsiából és Amerikából származik. Már évszázadok óta díszíti a kerteket szerte a világon. De miért olyan különleges, Zenobia?
3: A hortenzia egyik legnagyobb különlegessége a hatalmas virágzata. Egyetlen bokor is legérdekesebb dolog, a hortenzia színe sokszor függ a talaj kémhatásától. Savasabb talajban, inkább kék, lúgosabb talajban rózsaszín lehet a virága. A hortenzia fia

0: Árnyékos helyeket kedveli leginkább, a nagyon erős nyári nap könnyen megviselheti. Nevében is ott van a víz szeretete, a hortenzia rendszeres öntözést igényel, főleg a forró nyári napokon.
1: Sok gyertbe ültetik, de nagyobb cserépben teraszon vagy erkélyen is gyönyörű lehet. A hortenzia gondozásában a meccés is fontos szerepet játszik, de nem mindegyik fajtát kell ugyanúgy mecceni. Nyáron bontja ki legszebben a virágait, és megfelelő gondozással hetekig gyönyörködhetünk benne. Sok régi vidéki kertben is megtalálható volt a hortenzia, valahogy mindig otthonos és romantikus hangulatot teremtett.
0: Nyári délután egy régi kertben a hortenzia hatalmas virágai lassan ringnak a szélben, és az egész udvar békésebbnek tűnik tőlük. Vannak virágok, amelyek egyszerűen mosoly csalnak az ember arcára, és a hortenzia pontosan ilyen, színes, elegáns és egy kicsit mesebeli. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma a kertek egyik legromantikusabb virágával ismerkedtünk meg.
2: A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél. Hey!

0: Smeg Rossa.
1: Music's awesome. On the radio. Zász 3-5.
2: Hit music.
3: Hit music. Hit music.
1: On the radio.
4: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
5: A 90-es évek elején berobbant egy különleges magyar együttes, amely humorral, energiával és teljesen új hangzással hódította meg a közönséget. Most egy olyan együttessel foglalkozunk, amelynek dalaira egy egész generáció bulizott a 90-es években. A Repülők együttessel, a Repülők nem csak zenekar volt, hanem egy igazi jelenség a magyar popzene világában. Vidám, lendületes és teljesen egyedi stílust hoztak.
6: A Repülők együttest 1989-ben alapították a legismertebb tagok, Geszti Péter, Sipos Tamás, Valla, Attila. A Repülők hangzásában keveredett a rap, a punk, a pop és a humor. Ez akkoriban Magyarországon nagyon újszerűnek számított. 1990-ben jelent meg első albumuk, amely hatalmas siker lett. A fiatalok gyorsan megszerették a lendületes zenéket és a játékos szövegeket.
5: A legismertebb Repülők slágerek közé tartozik például a 67-es út, Álmodj tovább, Repül a bálna, közeli helyeken. A Repül a bálna igazi kultikus dal lett, vicces, őrült és teljesen más volt, mint amit eddig megszoktak a hallgatók. Geszti Péter nem csak előadóként, hanem szövegíróként is nagyon fontos szerepet játszott. Szellemes és kreatív dalszövegeik sok ember számára emlékezetesek maradtak.
6: A Repülők dalai nagyon jól visszaadják a 90-es évek hangulatát, egy korszak szabadság érzetét és játékosságát. A zenekar videóklipjei és fellépése is tele voltak humorral és energiával. A Repülők dalai rengeteget szóltak rádióban, és sok slágerük ma is felismerhető néhány másodperc után. Bár a zenekar nem működött nagyon hosszú ideig, mégis maradandó nyomot hagytak a magyar popzenében. Ha megszólal egy Repülők dal, sok embernek rögtön eszébe jutnak a 90-es évek buliai és nyarai. Nyári este régi kazettás magnó baráti társaság, és egyszer csak megszólal Repül a bálna, a többiek pedig már kívülről fújják a szöveget. A jó zene nem csak dallamokat hagy maga után, hanem korszakokat és emlékeket is. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a 90-es évek egyik legkülönlegesebb magyar együttesével nosztalgiáztunk.
4: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
7: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
8: NL Shop 024 limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
0: fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: én tudok.
1: 8 óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020.
1: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
6: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & Mar. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
7: Május 29-e is tele van érdekes történelmi eseményekkel, híres emberekkel és különleges fordulatokkal. Május 29-e van, az év lassan átlép a nyár küszöbére, de a történelem ezen a napon is rengeteg emlékezetes eseményt őriz. Nézzük ezeket!
8: 1453. május 29-én az Oszmán Birodalom elfoglalta Konstantinápolyt. Ez az esemény a középkor egyik legfontosabb fordulópontja lett. A város később Isztambul néven vált ismerté.
7: 1886-ban megszületik az autókorszak. 1886-ban ezen a napon kapta meg szabadalmát az első benzinmotoros autó, sokan ezt tekintik a modern autózás kezdetének.
8: 1953. május 29-én írta el először a Mount Everest csúcsát Edmond Hillary és Tenzing Norgay. Ez az emberiség egyik legnagyobb hegymászó sikere lett.
7: 1985-ben súlyos tragédia történt a Heysel stadionban.

0: Brüsszelben a tragédia után világszerte szigorították a stadionbiztonsági szabályokat.
1: Május 29-e az ENSZ békefenntartóinak nemzetközi napja is. Ez a nap azok előtt tiszteleg, akik konfliktus övezetekben próbálnak békét fenntartani.
0: 1917-ben született John F. Kennedy, az Egyesült Államok egyik legismertebb elnöke lett.
1: 1958-ban született Annette Bening, többszörös díjnyertes, amerikai színésznőként vált ismerté.
0: A 70-es és a 80-as években május vége gyakran nagy nyári koncertturnék időszaka volt, ilyenkor már fesztivál hangulat lengte körül Európát és Amerikát is.
1: Május vége mindig különleges, a természet már majdnem nyári, de még ott van benne a tavasz frissessége is.
0: Valahol ezen a napon történelmet írtak a hegycsúcson, máshol egy új korszak kezdődött az autókkal, és emberek milliói egyszerűen csak megélték a saját péntekünket.
1: A történelem egy nagy pillanatai mögött mindig ott vannak az emberek álmai, és talán ezért szeretünk visszanézni a múlt eseményeire újra és újra. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt utaztunk az időben.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Manda Rádió.
1: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
2: A következőekben pedig arról fogunk beszélni, hogy amikor a szem száraznak érzi a világot, sokan tapasztalják, hogy estére ég, szúr vagy kiszárad a szemük, a háttérben sok minden állhat és bizony egyes vitaminok hiánya is szerepet játszhat benne. Most egy nagyon gyakori problémáról fogunk beszélni, a szemszárazságról. Sokan érzik úgy, mintha homok lenne a szemükben, vagy estére elfáradna és égne a szemük. És bizony a háttérben nem csak a monitor vagy a légkondi állhat, bizonyos vitamin hiányok is szerepet játszhatnak benne.
3: A szemszárazság azt jelenti, hogy a szem felszíne nem kap elég nedvességet vagy megfelelő könyvfilmet. Ez kellemetlen érzést okozhat. Égőérzés, szúrás, pirosság, homályos látás, fényérzékenység, és sokan paradox módon fokozott könnyezést is tapasztalhatnak. Az A-vitamin nagyon fontos a szem egészségéhez, hiánya esetén romolhat a könyvtermelés és kiszáradhat a szem felszíne.
2: De miben is van A-vitamin? A sárgarépában, tojásban, májban, tejtermékekben és bizonyos zöldségekben is. És D-vitamin. Az utóbbi évek kutatásai szerint a D-vitamin is kapcsolatban lehet a szem egészségével. Alacsony D-vitamin szint mellett egyeseknél gyakoribb lehet a szemszárazság érzése. De hogyan jutunk D-vitaminhoz? Napfényből, bizonyos halakból, tojásból és étrendkiegészítőkből. A sok monitor, telefon és mesterséges fény is fáraszthatja a szemet. Ilyenkor kevesebbet pislogunk, és a szem könnyebben kiszáradhat. De mit tanácsolnak a szakemberek?
3: Elegendő folyadék, rendszeres pislogás, monitor előtti szünetek és szükség esetén műkönyv használata.
2: Ha a panaszok tartósak vagy erősödnek, mindenképpen érdemes szemészhez fordulni. Sokszor elfelejtjük, mennyit dolgozik a szemünk egész nap, pedig ő igényli a törődést és a pihenést. Valaki egész nap monitort néz, estére pedig ég és fáradt a szeme. Aztán jön, hogy néha egy kis pihenés és odafigyelés is sokat számít. A szemünkön keresztül látjuk a világot, talán ezért is fontos, hogy vigyázzunk rá, ugyanúgy, mint az egész testünkre. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma a szemszárazság és a vitaminok kapcsolatáról beszélgettünk.
1: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.

0: 15.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Pénteki csillagjárás, egy kis humorral, a péntek már fél lábbal hétvége, és ezt ma bizony a csillagok is érzik. Na nézzük, mit főztek már a csillagok pandás módra. Kávé legyen kéznél, és humorérzék is, mert a péntek ma is tartogat meglepetéseket.
5: És kezdjük is a kosszal. Ma olyan energiával indulsz neki a napnak, mint a három kávét ittál volna egyszerre. Csak vigyázz, ne akarj mindenkit felikrek, a mai napot tele lehet beszélgetésekkel és váratlan üzenetekkel, és valószínűleg ma te leszel az, aki öt különböző témáról tud egyszerre beszélni.
4: Rák, a lelked ma érzékenyebb lehet a szokásosnál, egy dal vagy egy illat most egész emlékeket nyithat meg benned.
5: Oroszlán, ma különösen szeretnél ragyogni, és valljuk be, ez valószínűleg sikerülni is fog.
4: Szűz, ma megpróbálod rendszerezni az egész világot. A probléma csak az, hogy pénteken nem mindig együttműködő természetű.
5: Mérleg, ma mindenből a szépet keresed, és lehet, hogy egy apró kedvesség most sokkal többet jelent számodra, mint hinnéd.
4: Skorpió, a megérzéseid ma nagyon erősek lehetnek, valószínűleg már előre sejted, ki fog írni, és azt is, hogy mit akar.
5: Nyilas, a péntek benned már teljesen hétvégét kapcsolt, fejben lehet, hogy már valami utazást vagy kalandot tervezel.
4: Bak, te még mind pénten abba hagyod a munkát.
5: Vízöntő, ma valami egészen különös ötlet pattanhat ki a fejedből, és bár mások először furcsán néznek, majd később lehet, hogy mindenki téged máshol.
4: Halak, a mai napban sok álmodozás és érzelem lehet, és valami apró pillanat most különösen mélyen megérinthet. Akármit is írnak ma a csillagok, egy kis zene, egy jó nevetés, egy kedves ember mindig szebbé teszi a pénteket. Ez a Tisza hangja, ahol ma is pandárás módra.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5

0: Tisza Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
2: Ami a csövön kifér, érted? De én nem gyúrok rá csajra, érted? Mert valaki rágyúr a csajra, érted? De nekem nincs rá szükség, érted? Tehát nekem nem kell se pirula, se vákum, érted?
3: Érted. Anikó.
4: Műtősnő vagyok az Észak-Pestvidéki klinikán. Sokat tanultam, de azért ugyanolyan műtősnő vagyok, mint 4 éve.
3: Anikónak nem kell félnie, mert ott van mellette Zsolt.
5: Zsolt vagyok, rendőr vagyok. 33 éves vagyok, Zsolt vagyok. A Bélával arról beszéltünk, hogy az ő mundérjának a becsülete sokkal jövedelmezőbb. Azért én kamerák előtt nem tenném.
3: A te ruhád is egyenruha.
6: A Bélától megcsömörlöttem, és édesanyám Whoopi Goldberg beszélt rá, hogy lépjek be a rendbe.
3: Rendben. Péter.
7: Régész vagyok. Piramis játék közben szerettem meg ezt a szakmát. Nálunk ez családi hagyomány. Anyai nagyanyám szövőnő volt, apai nagyanyám viszont szemfelszedő. Így lettem én, régész.
4: Én lovaglás közben szerettem meg ezt a szakmát, így lettem lovász. Hajrá, Benedek! Hajrá!
3: Károlyon is egyenruha van? Ez egy ilyen nap.
8: Áll az alkú.
3: Monika, nem fázol?
9: Egy plémjét sosem fázik.
3: Tini bácsi, az Istennek se kerül rád sor.
10: Kell a pofám a műsorba.
3: Bogi, rajztanár.
11: Igen.
3: Magdi.
12: Én tehenész vagyok, szeretek fejni.
3: Benedek. Van valami szisztéma?
8: Hát nálam, nem tudom, nekem Lenke a sötét folt, vagy nem tudom, mert ha most így végignézek, akkor én vagyok a manyira tippelek.
12: Emlékszel nálam, mi volt? Emlékszel?
3: Megmondom, igazgató úr. Az igazgató úr azt mondja, hogy te hülye vagy.
12: Nem! Nem vagy hülye! Jó Istenem, én annyira izgulok!
3: Benedek, 5 táskát kell kinyitnod.
10: Zsolt!
5: Gondold meg, tudod mi volt ketten? Nem emlékszel? Én nem nyitnám ki.
8: Akkor meg Béla.
2: Hülye vagy! Nekem még sose volt kicsi benne.
8: De akkor nem. Akkor mégiscsak Zsolt.
5: Zsolt!
10: Biztos?
8: Biztos!
12: Biztos!
5: Én szóltam, én figyelmeztettelek.
13: Azért vannak a jó barátok.
8: Mocskos állat!
10: Hogy a én éreztem!
12: Én is! Én is tudtam!
8: Rohadj meg!
12: Rohadj meg!
3: Még nincs veszve semmi.
8: Magdi!
11: Nálam tegnap 1 forintos volt.
12: Igen, én erre emlékszem.
8: Ne pofázzam már! Nyissad már ki!
12: Úgy van!

0: csak három táska.
1: Péter.
0: Zsolt nem volt jó választás. De a többiek biztatóak.
2: Hajrá, Benni! Hajrá, Benni! Hajrá,
1: Anikó!
2: Benni!
3: Jaj, ne! Nagyon félek. Benedek, nem akarok csalódást okozni. Nekem te sokat jelentesz. Már az előválogatáson is megérintettél.

0: Patri Banks vagy ezzel.
1: Nem áll, ne! Hagyjatok! Ne! Ne!
2: Na, még egy.
3: Lenke.

0: Az igazgató úr azt mondta, hogy ajánlhatna 250 000-re, de ezt most nem teszi meg. Persze ajánlhatna milliós nagyságrendet is, de hogyha átlagolja a 10 forintost, a banánt, meg a többi összeget, akkor matematikailag 1 000 000-t ajánlhatna, de ezt most nem teszi meg. Egyébként azt is mondta, hogy visszataszítónak találja a pofádat, és nagy nehezen végül kibökte a 310 000-et.
1: Na csak tőkész!
2: Szemétbankár!
1: Rohadék!
3: Kutyafáját annak az igazgatónak bocsátsa meg neki az úr.
2: Skót állat!
4: Piszok pénz hajház!
5: Ne álljon az alkú!
2: Nem áll az alkú!
5: Nem áll!
0: Nem áll az alkú! Na, még 5 táskát kell kinyitnod.
2: Béla. De izgulok. Akkor a nyomás.
1: Nincs a banán!
0: Szereted a banán, Benedek?
2: Szeretem, szeretem.
0: Hát te, Béla?
2: Ó, nálunk ez munkaeszkő.
6: Nyíksad ki, Krisztina!
3: Gyerekem, kívánom, hogy ne én borítsam fel a rendet.

0: lehetett volna rosszabb is?
1: A sors kifürkészhetetlen.
2: Bogi.
0: Miért pont Bogi?
2: Hát nem mindegy meg.
0: De mindegy meg.
3: De ne hét az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt, Peti áll a válaszra várva.
2: Köszönöm, Bogika, kösz.
4: Hello, hogy észik a világ?
2: Kusolja ma! Károly vagy Tibi bácsi?
5: Én vagy Tibi bácsi.
4: Én vagy Károly.
2: Most sokat segítettetek.
0: Nos?
2: Károly!
0: Nos, Benedek, már csak két táska maradt. Az egyik 1 milliót, a másik 5 forintot ért.

0: Igen? Nem. Persze. Na, én ezt nem mondanám, igazgató úr. Értem. Jó, rendben. Rendben. Átadom. Csere! Igen? Nem, nem kérem, ez nem a fodrászat. Kérem. Az igazgató úr cserét ajánlott fel.
1: Nem cserélek. Add nekem az igazgatót. Halló, igazgató úr, kérem. Ne haragudjon, beszélhetnénk arról, hogy merre járt múlt hét végén, amikor azt mondta, hogy túlóráznia kell. Na, annyit mondanék magának. Saci, óbuda, flirt panzió. Micsoda? Mennyi? Hát ne! Ne. Az nagyon, nagyon kevés. Akkor menjünk tovább. Zsóka, igen. Minden páratlan héten kedden. Szentendre, Pusz-Pusz Hotel.
2: Igen?
1: Nem, még ne. Na jó. És Ancsa, Siófok, Alcser vendéglő, ruhatár, a pult alatt.
2: Mi csinál?
1: Me.
2: Jó, jó.
1: Áll az alkú.
0: Mennyi?
1: 5 millió!
3: 5 millió!
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: 25.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Az Amúra az egyik legismertebb és legerősebb hal a folyók és a tavak világában, sokan vízi fűnyírónak is nevezik. Most egy igazán különleges és erős halról beszélgetünk, az Amúrról, a halról, amely hatalmasra nőhet és amelyet a horgászok is nagyon tisztelnek. Az Amúr eredetileg Ázsiából származik, a legismertebb természetes élőhelye az Amúr folyóvidéke volt, innen kapta a nevét is.
4: És miért hozták Európába? Az Amúrt azért telepítették sok helyre, mert rengeteg vízi növényt fogyaszt. Tulajdonképpen természetes víztisztítóként is tekintettek rá. Az Amúr főként növényevő hal, hínárt vízi növényeket, nád fiatal részeit is fogyaszthatja. Az Amúr nagyon nagyra nőhet, akár több 10 kg-os példányokat is fogtak már. És a horgászoknak a kedvence. Mert hogy különösen szeretik az Amúrt a horgászok, mert nagyon erős és kitartó hal. Egy nagyobb példány kifogása komoly élmény lehet.
3: Az Amúr a melegebb vízben aktívabb nyáron, sokkal gyorsabban mozog és táplálkozik. Ma már a Tiszában és sok környékbeli tóban is megtalálható. Az Amúr nagyon óvatos tud lenni, és ha megriad, hihetetlen erővel képes kitörni a vízből. Bár sok előnye van, a szakemberek mindig figyelik, hogyan hat a természetes élővilágra. Nyári este a Tisza partján a víz felszíne hirtelen megmozdul, majd egy hatalmas Amúr tör ki a vízből, és abban a pillanatban mindenki elhallgat a parton.
4: A folyók világa tele van csendes óriásokkal, és az Amúr pontosan ilyen erős, nyugodt és lenyűgöző lakója a vizeinknek. Ez volt a Tiszai Pillanatok, ahol ma az Amúr különleges világába merültünk el.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Barangolás a Stara Planina vadregényes világában, most Szerbia egyik legvadabb és legkülönlegesebb helységébe utazunk, oda, ahol a természet még őrzi az érintetlen arcát. Most egy olyan helyre indulunk, ahol a hegyek vízesések és erdők világa szinte teljesen magába szippantja az embert. Irány Stara Planina!
7: A Stara Planina neve magyarul annyit jelent öreg hegység, és valóban van benne valami időtlen és vad szépség. A hegység Szerbia és Bulgária határvidékén húzódik, a szerb oldalon különösen népszerű a természetkedvelők körében. A Stara Planina egyik legismertebb része a Babin Zub nevét különleges szikla formájáról kapta, és egy óriási fogra emlékeztet.
6: A környék híres a vízeséseiről is, sokan éppen ezért látogatnak ide túrázni és kirándulni. A Stara Planina egyik legnagyobb varázsa, hogy sok része még ma is szinte érintetlen. Hatalmas erdők és tiszta hegyi levegő várja az embert, és ez a túrázók paradicsoma is. A hegység rengeteg túraútvonallal rendelkezik, van könnyebb sétaút, de komolyabb hegymászó ösvény is. Télen a Stara Planina a havas világgá változik, sípálják és téli sportok is várják az odalátogatókat.
7: A környék falvai különleges hangulatot árasztanak, régi házak, helyi sajtok, házi ételek, mintha kicsit megállt volna az idő. Sokan azért szeretik ezt a vidéket, mert itt tényleg hallani lehet a csendet.
6: Kora reggel van a hegyek között, a fenyő között köd lebeg, a távolból vízcsobogás hallatszik, és az ember hirtelen elfelejti a város zaját. Vannak helyek, ahol a természet nem látványosság, hanem élmény, csend és szabadság egyszerre. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a Stara Planina vadregényes világába kirándultunk el.
5: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
8: Ébredj már haver, ez itt nem a trópus!

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: AMT Uni agent Svet Kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
3: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyjel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
0: Ez volt a reklám.

0: Ne féljetek, valahogy majd meg lesz-e.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
4: Ma már szinte természetesnek vesszük, hogy a mennyasszony fehér ruhában mondja ki az igent, pedig ez nem volt mindig így. Most egy kis időutazásra indulunk a divat világában. Visszamegyünk oda, amikor a mennyasszonyok még nem feltétlenül fehér ruhát viseltek az esküvőjükön. Igen, bizony, a fehér mennyasszonyi ruha hagyománya nem is olyan régi, mint sokan gondolják. A történelem legismertebb első fehér ruhás mennyasszonya Viktória királynő volt. 1840-ben ment férjhez, Alberthez. De miért volt különleges a fehér ruha?
5: Akkoriban a mennyasszonyok gyakran színes ruhát viseltek, kéket, pirosat, aranyat vagy egyszerű ünnepi ruhát. A fehér ruha ritkaságnak számított. Viktória királynő fehér selyemruhát választott, az esküvő képei és festményei bejárták Európát, és rengeteg nő szerette volna utánozni a stílusát. Sokan a tisztasággal és az eleganciával társították, de akkoriban a fehér ruha egyben luxust is jelentett, hiszen nagyon nehéz volt tisztán tartani.
4: A régebbi időben a legtöbb mennyasszony olyan ruhába ment férjhez, amit később más alkalmakra is fel tudott venni. A fehér ruha inkább az előkelőbb családok divatja lett először. A 19. század végétől egyre több országban lett hagyomány a fehér mennyasszonyi ruha, és már a szinte az esküvők egyik legfontosabb jelképe is. Ma már minden stílusban létezik, van klasszikus, minimalista, bohém és modern mennyasszonyi ruha is.
5: A fehér ruha máig varázslatos, de valamiért a fehér ruha még mindig különleges érzést ad, talán mert egyszerre romantikus és időtlen. 1840-ben egy fiatal királynő fehér ruhában áll az oltár előtt, talán akkor még nem is sejtette, hogy divat történelmet ír éppen. A divat néha nem csak ruhákat változtat, hanem egész generációk álmait és hagyományait is.
4: Ez volt a divatpercek, ahol ma visszautaztunk az első fehér mennyasszonyi ruha történetéhez.
3: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
0: On the radio.
2: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsé Biomagüzlet, amely a piac tér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús magvak és olajos magvak, gluténmentes és teljes kiörlésű lisztek, természetes édesítők, valamint számos egészséges alapanyag a mindennapi táplálkozáshoz. Biomag, ahol a természet ereje a mindennapok része.
3: A kapor sokak számára csak savanyúságok, vagy levesek mellé kapcsolódik, pedig évszázadok óta ismert gyógynövény és fűszer is egyben. Most egy olyan növényről beszélgetünk, amelynek az illatát szinte mindenki azonnal felismeri a kaporról, és arról, hogy miért emlegetik sokszor puffadás ellen is. A kapor nem csak fűszer, hanem régi gyógynövényként is ismert. Már az ókorban is használták különböző emésztési panaszokra. A kaprot hagyományosan gyakran ajánlották puffadásra és tehetségérzet esetén. Illóolajai segítenek az emésztőrendszer ellazításában. Sokan teaként fogyasztják, a kapormagból készült tea régen gyakori házi praktika volt puffadás ellen.
4: Közvetlenül nem energiaital, de ha az emésztésünk rendben van,
5: és könnyebbnek érezzük magunkat, az a közérzetünkre is hatással lehet. Miben is használjuk? Főzelékekben, levesekben, salátákban, savanyúságoknál, hal ételeknél a kapormag is különleges. Nem csak a zöld leveleit használják, a kapormag is nagyon aromás és erős illatú. A kaprot általában kis mennyiségben használják fűszerként, tea esetén is fontos a mértékletesség. Túlzott fogyasztása érzékenyebb embereknél kellemetlenséget okozhat.
3: Régen szinte már minden falusi kertben nőtt

0: kapor könnyen termeszthető és nagyon gyorsan illatozni kezd a kertben. A kapor illata nagyon karakteres, van, aki imádja, és van, aki már messziről felismeri. Nyári konyha friss uborka kapor illat a levegőben, és valahogy rögtön eszébe jut az embernek a régi házi ízek világa. A természet sokszor a legegyszerűbb növényekbe rejti a legtöbb érdekességet, és a kapor pontosan ilyen egyszerű, illatos és generációk óta része a konyháinknak. Ez volt a Biopercek, ahol ma a kapor titkairól és hagyományos felhasználásáról beszélgettünk.
1: A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet a Piactér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.

0: Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden

0: szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Tricolor. Egy bolt, sok megoldás.
1: A mai napon pedig arról beszélünk, hogy milyen színűre fessük a garást. A garázs sokszor csak mellékhelyiségnek tűnik, pedig egy jól megválasztott szín itt is teljesen megváltoztatja a hangulatot. Most egy olyan helyiségről beszélgetünk, amelyet sokan csak tárolónak használnak, pedig egy szépen kialakított garázs nagyon praktikus és hangulatos is lehet, és bizony a színek itt sokat számítanak, nem mindegy, hogy sötét, nyomasztó vagy világos, rendezett érzést kelt a garázs. A fehér szín nagyon népszerű garázsokban világosabbá teszi a helyiséget, jobban veri vissza a fényt és tisztább érzetet ad. A szürke az viszont praktikus és nagy kedvenc is.
2: A szürke talán az egyik legpraktikusabb választás, kevésbé látszik rajta a por és a kisebb koszfolt, és modern, rendezett hangulatot adhat. A világos bézs vagy homokszín melegebbé teheti a garást, kevésbé műhely hangulatú, inkább otthonos érzetet ad. A nagyon sötét színek kisebbnek és komorabbnak mutathatják a helyiséget, főleg kisebb garázsoknál érdemes óvatosan használni őket. De nem csak a fal számít, a garázsban a világítás is nagyon fontos. Egy világos fal jó fényekkel sokkal rendezettebbnek tűnhet. Sokan választanak kétszínű festést is, alul sötétebb árnyalat, felül világosabb. Ez praktikus és modern hatást adhat.
1: De fontos a padló színe, és ma már sok helyen külön garázspadló bevonatot is használnak. A szürke vagy grafit árnyalatok nagyon népszerűek. A mai garázsok sokszor már nem csak autóknak készülnek, van olyan mini műhely, edzősarok, vagy hobbi helyiség is helyet kap bennük. A megfelelő szín segíthet abban, hogy a garázs ne zsúfoltnak, hanem rendezettnek hasson.
2: Valaki sokáig halogatta a garázs kifestését, aztán egy világosabb szín után hirtelen sokkal nagyobbnak és tisztábbnak tűnt az egész helyiség. Néha egy új szín nem csak a falakat változtatja meg, hanem az egész hely hangulatát is. Ez volt a Színes Percek, ahol ma garázsfestési ötletek között kalandoztunk.
0: A Színes Percek rova támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Tricolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Tricolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Tricolor, alapoktól a befejezésig.

0: do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music.
1: Panda Rádió.
2: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika. 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
3: A zöld borsó, a kicsi zöld vitaminbomba, a zöld borsó apró szemű, vidám színű, és szinte mindenki találkozott már vele a tányérján, de sokkal érdekesebb és értékesebb növény, mint elsőre gondolnánk. Most egy olyan zöldségről beszélgetünk, amit sokan már gyerekként is szívesen ettek, a zöld borsóról. Kicsi, zöld és bizony nagyon sokoldalú növény, a zöld borsót már évezredek óta termesztik, az egyik legrégebbi ismert kultúrnövénynek számít, mert egyszerre finom, érdekes és könnyen elkészíthető, ezért szeretik ennyire. Levesben, főzelékben vagy köretként is nagyon népszerű.
4: És valóban egészséges is. Igen, a zöld borsót sokan tápláló zöldségként tartják számon, tartalmazhat rostokat, növényi fehérjét, vitaminokat, és mondják is róla, hogy a kicsi zöld energiaforrás, bár apró szemű, nagyon laktató tud lenni, ezért sokféle étrendben is gyakran szerepel. De mivel szeretjük, a klasszikus párosítások közé tartozik a répa, a petrezselyem, a kapor és a friss új krumpli. A frissen szedett zöld borsó különösen édes és zamatos, sokan gyerekként nyersen is ették a kertben. A zsenge hüvelyek is nagyon szépek és üde zöld színűek, a kertben látni a fejlődő borsót mindig igazi tavaszi érzés.
3: Ma már salátákban, krémlevesekben és könnyű nyári ételekben is nagyon népszerű. A zöld borsó sokaknak a tavasz végét és a nyár elejét jelenti. Kint napsütéses délután van, a kertben friss zöld borsót fejtenek egy tálba, és közben a felét szinte észrevétlenül meg is eszik. A természet néha a legkisebb dolgokba rejti a legtöbb értéket, és a zöld borsó pontosan ilyen. Apró, vidám és tele van frissességgel. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma a kicsi zöld vitaminbombáról, a zöld borsóról beszélgettünk.
2: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.
5: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
6: This is the station.
0: I'm Charlie XCX.
7: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
2: A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító, mert az élet kiszámíthatatlan, de a biztonságérzése megfizethetetlen. Otthon, autó, család vagy jövő, a DD Or biztosító ott van, amikor igazán fontos. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amelyről sok embernek határozott véleménye van. A biztosításról. Van, aki szerint nélkülözhetetlen, mások pedig úgy gondolják, úgy sem történik semmi, pedig az élet sokszor kiszámíthatatlan, és sokan csak akkor érzik igazán a biztosítás jelentőségét, amikor már megtörtént a baj. Sokan azért kötnek biztosítást, mert nagyobb biztonságban érzik magukat. Lakás, autó, utazás, egészség, életbiztosítás. Ezek mind segíthetnek váratlan helyzetekben. A biztosítási perceket a DD Or biztosító támogatta, mert a nyugodt mindennapok mögött mindig ott van a biztonság ereje, DD Or biztosító, amikor fontos, hogy legyen, aki vigyáz önre.

0: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovatban több kamrás, PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretregyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
1: A mai napon az elmúlt napokhoz képest kellemesebb időben lesz részünk, a reggeli hőmérséklet 10 fok körül, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. Csapadékot a mai napra nem jeleztek a meteorológusok, szombaton és vasárnap valamivel melegebb idő várható, de a hőmérő higanyszárra nem éri el a 30 fokot. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 240 cm magas.
2: És folytassuk a természeti érdekességgel, a szél és annak ereje. A szelet nem látjuk, mégis érezzük az erejét, néha kellemesen simogat, máskor fákat hajlít meg és vihart hoz magával. Most egy olyan természeti jelenségről beszélgetünk, amely körülvesz bennünket szinte minden nap, a szélről. Arról az erőről, amit nem látunk, mégis hatalmas ereje lehet. A szél tulajdonképpen mozgó levegő akkor alakul ki, amikor a Föld különböző részei eltérően melegszenek fel. De hogyan is keletkezik a szél? A melegebb levegő felemelkedik, a hidegebb pedig a helyi

0: Mire áramlik, ez a légmozgás hozza létre a szelet. Nem minden szél egyforma. Van gyenge szellő, és vannak orkán erejű szelek is, a különbség óriási lehet.
1: De hogyan mérik a szélsebességét? Szélsebességét általában kilométer órában mérik. Ehhez speciális műszert, anemométert használnak, de mi számít erős szélnek? 20 és 30 km per órás szél már jól érezhető. 60 km per óra körül már erős szélről beszélünk. 100 km per óra felett pedig komoly vihar is kialakulhat. A tornádok és hurrikánok szelei elképesztő sebességet érhetnek el. Egyes esetekben akár több száz kilométer per órával is mozoghat a levegő. A szél nem csak az időjárást alakítja, hanem az emberek hangulatára is hatással lehet. Sokan érzik például a frontokat vagy az erős szelet. A szél segíti a felhők mozgását, a növények beporzását és a magok terjedését is.
0: A világ egyes részein szinte állandóan erős szél fúj, például hegyvidékeken vagy tengerpartok közelében. Amikor már a szél veszélyes tud lenni, az extrém viharos szél fákat dönthet ki és károkat okozhat, ezért fontos figyelni az időjárási figyelmeztetéseket. Még a hangja is különleges, másképp szól a fák között, egy folyóparton, vagy egy vihar előtt.
1: Nyári este a Tisza partján a nád lassan hajlik a szélben, a levegő mozog, és az ember érzi, hogy a természet soha nem áll meg igazán. A szél láthatatlan, mégis képes megváltoztatni az egész tájat maga körül. Ez volt az időjárás természeti érdekességgel, ahol ma a szél titokzatos és erőteljes világába pillantottunk be.
2: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064-642-2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu. Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.
3: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
4: Panda Rádió.
3: Ez a Panda Rádió.
5: A programajánló támogatója a Martonosi Remény Catering, ahol mindig vár egy finom menüebéd, egy frissen sült pizza vagy egy ízletes rostélyos. Martonos, Tenkovszka 1306-2465-364. Kedves hallgatóink, ezúttal is különleges élmények várják Önöket Magyarkanizsán. Május 29-én pénteken 19:30-től a Művészetek Házában érkezik az utolsó májusi moziest. Star Wars, a Mandalóri és Grogu, a legendás mandalóri fejvadász, Din Djarin és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjára indulnak. Fantasy, sci-fi, galaxisokon átívelő történet, magyar nyelvű szinkronnal. A belépőjegy 450 dinár, jegyértékesítés és helyfoglalás május 28-ától. Május 30-án, szombaton 18 órától a Tricikli Fesztivál alatt egy különleges dokumentumfilm várja a közönséget. Színház Sárból. A vajdasági Tanya Színház múltjáról, jelenéről és különleges világáról szóló film nem csak a színházról mesél, hanem közösségről, identitásról és a szabad alkotás öröméről is. A belépés díjtalan. A vetítés előtt 17:15-től beszélgetés az alkotókkal, K. Kovács Ákossal és Oláh Tamással az udvari pavilon alatt. Június 11-én pedig egy igazán kreatív kiállítással zárják az évadot a Dobóti Hamér képtárban. Szakkör, közösség, kézművesség, horgolás, bútorfestés, makramé, gyöngyfűzés, naturkozmetika és számtalan különleges alkotás várja az érdeklődőket. A megnyitón közreműködik a Zentai Rózsafa Népzenei Együttes is, és már elindult az aszakkör 2026/2027-es jelentkezése is. 30 különböző szakkör közül választhatnak az érdeklődők, a bútorfestéstől a mézes kalácskészítésen át egészen a kalligráfiáig. Jelentkezési határidő június 14-e, Információ 063-545-293. A programajánlót a Martonosi Remény Catering támogatta, ahol a finom ízek, a családias hangulat és a hatalmas pizza választék minden nap várja önöket. Martonos Tenkovszka 1306-24-65364. Szóval programból most sincs hiány. Kapcsolódjatok ki, töltődjetek fel és élvezzétek a nyári programokat.
4: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Megtartotta Magyar Kanizsa községi képviselőtestület 15. rendes ülését, amelyen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont a községi költségvetés 2025. évi zárszámadása, valamint az erről készült független könyvvizsgálói jelentés elfogadása volt. Emellett tárgyaltak a 2026-os árvíz, belvíz és jégvédelmi operatív tervek jóváhagyásáról, valamint a mezőgazdasági területek programtervéről. Modernizálják a magyar kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Megkezdődött a régi, elavult termálvízvezeték rendszer teljes szanálása. A mintegy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatosan telt házzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza. Mivel a Csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csövek lefektetése a Magyar Kanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosságú a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejezésével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak, mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. A munka egy rendkívül komplex folyamat, hiszen a csövek cseréje hatalmas beruházást jelent. Erre már nagy szükség volt, ugyanis a régi csövek az utóbbi időben már láthatóan eresztettek, amit a helyszínre érkező munkások is rögtön észleltek. Mivel a kivitelezés a park területén zajlik, ahol egy 200 éves fa is található, a munkálatok fokozott óvatosságot igényelnek. A beavatkozás azonban elkerülhetetlen a rendszer biztonságos működéséhez. A gyógyfürdő messze a régió.

0: Túl is ismert, így a szolgáltatások magas szintű biztosítása elengedhetetlen. Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés, a régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dináros beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Magyar Kanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinte mindig teltházzal működik. Mintegy 20 kg kokaint foglaltak le a szerb belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének és kábítószer ellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte csütörtökön a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyenlőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak az elkövetők azonosítása és felkutatása érdekében. Egyre több gazdasági szakértő figyelmeztet arra, hogy az iráni háború és a tartós energiaválság új inflációs hullámot indíthat el világszerte. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a nyári hónapokban az olajpiac akár vörös zónába is kerülhet, ami tovább növelheti az energiaárakat és az inflációs nyomást. A közgazdászok arra figyelmeztetnek, ha az energiaválság és közel-keleti konfliktus elhúzódik, az energiaárak további emelkedése újabb globális inflációs hullámot indíthat el, miközben a világgazdaság még az előző válság következményeit sem heverte ki teljesen.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószervíz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon napos csapadékmentes időjárás várható, így szárazak lesznek az utak. Többfelé megélénkül az északnyugati szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon az elmúlt napokhoz képest kellemesebb időben lesz részünk. A reggeli hőmérséklet 10 fok körül, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. Csapadékot a mai napra nem jeleztek a meteorológusok. Szombaton és vasárnap valamivel melegebb idő várható, de a hőmérő higanyszála nem éri el a 30 fokot. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 240 cm magas. A mai napon front nem lesz térségünkben, még több felé lesz friss az éjszaka, emiatt hajnalban felerősödhetnek egyeseknél a kopásos eredetű, ízületi bántalmak. Majd a reggeli gyors felmelegedés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Napközben a meleg frontra, melegedésre érzékenyek tünetei lesznek dominánsak, fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Emellett sokak tapasztalhatnak fáradékonyságot, bágyadságot, csökkent koncentrációs képességet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv
4: SVODAR

have to run.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: Radio station in town. Magic music.
3: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
4: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyelovó.
5: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
6: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megtartotta a Magyar Kanizsa községi képviselőtestület 15. rendes ülését, amelyen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont a községi költségvetés 2025. évi zárszámadása, valamint az erről készült független könyvvizsgálói jelentés elfogadása volt. Emellett tárgyaltak a 2026-os árvíz, belvíz és jégvédelmi operatív tervek jóváhagyásáról, valamint a mezőgazdasági területek programtervéről. Modernizálják a magyar kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Megkezdődött a régi, elavult termálvízvezeték rendszer teljes szanálása. A mintegy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatosan teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza. Mivel a Csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csövek lefektetése a magyar kanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosságú a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejezésével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak, mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. A munka egy rendkívül komplex folyamat, hiszen a csövek cseréje hatalmas beruházást jelent. Erre már nagy szükség volt, ugyanis a régi csövek az utóbbi időben már láthatóan eresztettek, amit a helyszínre érkező munkások is rögtön észleltek. Mivel a kivitelezés a park területén zajlik, ahol egy 200 éves fa is található, a munkálatok fokozott óvatosságot igényelnek. A beavatkozás azonban elkerülhetetlen a rendszer biztonságos működéséhez. A gyógyfürdő messze a régión túl is ismert, így a szolgáltatások magas szintű biztosítása elengedhetetlen. Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés, a régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dináros beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Magyar Kanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinte mindig teltházzal működik. Mintegy 20 kg kokaint foglaltak le a szerb belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének és kábítószer ellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte csütörtökön a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyenlőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak, az elkövetők azonosítása

0: felkutatása érdekében. Egyre több gazdasági szakértő figyelmeztet arra, hogy az iráni háború és a tartós energiaválság új inflációs hullámot indíthat el világszerte. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a nyári hónapokban az olajpiac akár vörös zónába is kerülhet, ami tovább növelheti az energiaárakat és az inflációs nyomást. A közgazdászok arra figyelmeztetnek, ha az energiaválság és közel-keleti konfliktus elhúzódik, az energiaárak további emelkedése újabb globális inflációs hullámot indíthat el, miközben a világgazdaság még az előző válság következményeit sem heverte ki teljesen.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon napos csapadékmentes időjárás várható, így szárazak lesznek az utak. Többfelé megélénkül az északnyugati szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: A mai napon az elmúlt napokhoz képest kellemesebb időben lesz részünk. A reggeli hőmérséklet 10 fok körül, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. Csapadékot a mai napra nem jeleztek a meteorológusok. Szombaton és vasárnap valamivel melegebb idő várható, de a hőmérő higanyszála nem éri el a 30 fokot. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 240 cm magas. A mai napon front nem lesz térségünkben, még többfelé lesz friss az éjszaka, emiatt hajnalban felerősödhetnek egyeseknél a kopásos eredetű, ízületi bántalmak. Majd a reggeli gyors felmelegedés miatt szédülés, rosszullét, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Napközben a meleg frontra, melegedésre érzékenyek tünetei lesznek dominánsak, fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, emellett sokak tapasztalhatnak fáradékonyságot, bágyadságot, csökkent koncentrációs képességet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. SDCable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megtartotta a Magyar Kanizsa községi képviselőtestület 15. rendes ülését, amelyen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont a községi költségvetés 2025.

0: A hatékonyságot növelő beruházást a folyamatosan teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza, mivel a Csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csövek lefektetése a magyarkanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosságú a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejezésével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak, mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. A munka egy rendkívül komplex folyamat, hiszen a csövek cseréje hatalmas beruházást jelent. Erre már nagy szükség volt, ugyanis a régi csövek az utóbbi időben már láthatóan eresztettek, amit a helyszínre érkező munkások is rögtön észleltek. Mivel a kivitelezés a park területén zajlik, ahol egy 200 éves fa is található, a munkálatok fokozott óvatosságot igényelnek. A beavatkozás azonban elkerülhetetlen a rendszer biztonságos működéséhez. A gyógyfürdő messze a régión túl is ismert, így a szolgáltatások magas szintű biztosítása elengedhetetlen. Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés, a régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dináros beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Magyarkanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinte mindig teltházzal működik. Mintegy 20 kg kokaint foglaltak le a szerb belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének és kábítószer ellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte csütörtökön a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyenlőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak az elkövetők azonosítása és felkutatása érdekében. Egyre több gazdasági szakértő figyelmeztet arra, hogy az iráni háború és a tartós energiaválság új inflációs hullámot indíthat el világszerte. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a nyári hónapokban az olajpiac akár vörös zónába is kerülhet, ami tovább növelheti az energiaárakat és az inflációs nyomást. A közgazdászok arra figyelmeztetnek, ha az energiaválság és közel-keleti konfliktus elhúzódik, az energiaárak további emelkedése újabb globális inflációs hullámot indíthat el, miközben a világgazdaság még az előző válság következményeit sem heverte ki teljesen.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója. A Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon napos csapadékmentes időjárás várható, így szárazak lesznek az utak. Többfelé megélénkül az északnyugati szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon az elmúlt napokhoz képest kellemesebb időben lesz részünk. A reggeli hőmérséklet 10 fok körül, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. Csapadékot a mai napra nem jeleztek a meteorológusok. Szombaton és vasárnap

Pár nap valamivel melegebb idő várható, de a hőmérő higanyszála nem írja el a 30 fokot. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 167, Zentánál 240 cm magas. A mai napon front nem lesz térségünkben, még több felé lesz friss az éjszaka, emiatt hajnalban felerősödhetnek egyeseknél a kopásos eredetű, ízületi bántalmak. Majd a reggeli gyors felmelegedés miatt szédülés, rosszullét, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Napközben a meleg frontra, melegedésre érzékenyek tünetei lesznek dominánsak, fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Emellett sokak tapasztalhatnak fáradékonyságot, bágyadságot, csökkent koncentrációs képességet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Svoj

plašim se da vjetar ne donese, plašim se da bol me ne raznese.

0: Music Sauce. On the radio.
1: Hit music. Give it up. On the radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: 4 óra van.
1: Ponoći ljubu stakala, kad me se samo

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brzi internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
2: Ez volt a reklám.

0: If this love is pain, then honey, let's love tonight.
1: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
2: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
5: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
6: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megtartotta a Magyar Kanizsa községi képviselőtestület 15. rendes ülését, amelyen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont a községi költségvetés 2025. évi zárszámadása, valamint az erről készült független könyvvizsgálói jelentés elfogadása volt. Emellett tárgyaltak a 2026-os árvíz, belvíz és jégvédelmi operatív tervek jóváhagyásáról, valamint a mezőgazdasági területek programtervéről. Modernizálják a magyar kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Megkezdődött a régi, elavult termálvízvezeték rendszer teljes szanálása. A mintegy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatosan teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza. Mivel a Csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csövek lefektetése a magyar kanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosságú a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejezésével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak, mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. A munka egy rendkívül komplex

0: Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés, a régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dináros beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Magyar Kanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinte mindig teltházzal működik. Mintegy 20 kg kokaint foglaltak le a szerb belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének és kábítószer ellenes egységének munkatársai Palánka közelében, közölte csütörtökön a szerb belügyminisztérium. Szerbiai sajtóértesülések szerint a lefoglalt kokain fekete piaci értéke több millió euróra tehető. A gyanú szerint két egyenlőre ismeretlen személy motorcsónakkal szállította a kábítószert a Dunán. A rendőrség közlése szerint az ügyben az illetékes hatóságok intenzív nyomozást folytatnak az elkövetők azonosítása és felkutatása érdekében. Egyre több gazdasági szakértő figyelmeztet arra, hogy az iráni háború és a tartós energiaválság új inflációs hullámot indíthat el világszerte. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a nyári hónapokban az olajpiac akár vörös zónába is kerülhet, ami tovább növelheti az energiaárakat és az inflációs nyomást. A közgazdászok arra figyelmeztetnek, ha az energiaválság és közel-keleti konfliktus elhúzódik, az energiaárak további emelkedése újabb globális inflációs hullámot indíthat el, miközben a világgazdaság még az előző válság következményeit sem heverte ki teljesen.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója. A Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon napos csapadékmentes időjárás várható, így szárazak lesznek az utak. Többfelé megélénkül az északnyugati szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon az elmúlt napokhoz képest kellemesebb időben lesz részünk. A reggeli hőmérséklet 10 fok körül, a legmagasabb nappali pedig 24 Celsius fok körül alakul. Csapadékot a mai napra nem jeleztek a meteorológusok. Szombaton és vasárnap valamivel melegebb idő várható, de a hőmérő higanyszála nem éri el a 30 fokot. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 240 cm magas. A mai napon front nem lesz térségünkben, még többfelé lesz friss az éjszaka, emiatt hajnalban felerősödhetnek egyeseknél a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Majd a reggeli gyors felmelegedés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Napközben a meleg frontra, melegedésre érzékenyek tünetei lesznek dominánsak, fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Emellett sokak tapasztalhatnak fáradékonyságot, bágyadságot, csökkent koncentrációs képességet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

čali, dok oni su dolazili, vlaki s njim, noćima su plašili me.

0: music's awesome.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.